Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Egy electroswing DJ és egy vintage műfajokban jártas dobos találkozott, így jött létre a Hunky Crew. Az electroswing legjavát mutatják be dalaikban, a Jungle Jigsaw tőlük. Előttük a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Ez az Upside Down.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az első modern hazai áruház a Párizsi Nagyáruház volt, amely az Andrássy úton épült 1882-ben, mint a Terézvárosi kaszinó székhelye. Első átalakítását már 1909-ben elkezdték, hogy francia mintára a kor legmodernebb áruházát alakítsák ki. Az államosítást követően először könyvraktárnak használták, de 1958-ban divatcsarnok néven nyitották meg újra, eredeti funkciója szerint. 1999-ig a Centrum áruházak tagjaként üzemelt, majd bezárták, míg 2005-ben egy magáncég vásárolta meg az államtól és újította fel, hogy ismét régi pompájában tündököljön.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Just Cut énekesnő, dalszerző, színész, a soul és a neo-soul stílusai jellemzik zenéjét, a Beyond Tuesday című dalát játsszuk. Most pedig a trombitás harsonás Troy Andrews, művész nevén trombon Shorty következik. Ez a Becca Town.

Cargo. A business class logisztikai rovata csütörtökönként 8:30 után. Ha hozzák, ha viszik. A földön, a levegőben, arról beszámolunk. Cargo. Minden a helyére kerül.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, a holland tehetségkutatóban felfedezett Angelina Jordan éneke, akinek hangját Billie Holidayhez is hasonlítják, Our Time című dalát játsszuk. Előtte Tony Momrá következik, az Incognito vezető énekese korábban gospel énekesként mutatta meg tehetségét, két önálló albuma is megjelent, a Let Me Show You című dalát hoztuk. Most pedig The Weeknd dalát játsszuk, szövegei és vizuális világa, következetesen a hírnév árnyoldalait, a hedonizmust, a függőségeket, a magányt és az éjszakai élet szétesését boncol. Ez a Blinding Lights, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai Szent István bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt. Véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlán, hiénát, tigrist és leopárdot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Katona József Kecskeméten született, de 1802-től a pesti és kecskeméti piaristáknál tanult, 1810-től pedig jogi tanulmányokat folytatott a fővárosban. 1811-től 1813-ig íróként, fordítóként és színészként egyaránt dolgozott a II. Pesti Magyar Játék Színi Társaságnak. Ebben az időszakban a józsefvárosi Szent Királyi egykoron Ősz utcában lakott, ahol Karacs Ferenc rézmetsző felesége és leánya rendszeresen szervezett irodalmi szalont is. Itt Katona József több híres íróval és színésszel is találkozott. A Szent Királyi utca 23-as számú ház falán található tábla Katona József itt töltött éveinek állít emléket.
0: Jazzy Lexikon.

0: 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Döbrentei téren, az Attila út felé, a külső sáv emiatt nem járható. Baleset miatt szintén korlátozásra kell számítani a 19. kerületben, a Csíki utcában, a Pozsonyi utcánál, emiatt a 93-as és a 93A autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti az Iker utca megállót. Sávlezárás nehezíti a haladást a Kerepesi úton kifelé az Albert Irsai út előtt karbantartás miatt, így a Hungária körúttól araszolásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a 15. kerületben az Árvavár utcában, amit megnyitottak a Rákospalotai körvasútsornál, de tart a vízvezeték javítása. Nehezen járható a budai alsórakpart a Petőfi hídtól északi irányban, a Szabadság hídig, illetve a Zsigmond tér vonalától délfelé a Halász utcáig. A pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig ugyancsak egybefügg a sor, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig araszolásra kell számítani, ahogyan a Károly körúton is az Asztóriához közeledve. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing from the moment we met tonight. That's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me with my quiet upbringing.

0: Ding dong ding.
1: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a harmadik óra, benne programajánló néhány naptári évforduló, valamint mesélő Budapest, és persze jazzy zenék. Madison Westwooddal kezdtünk az imént, az If I Were a Bell című dal eredetileg egy musicalben szerepelt, aztán Miles Davis elővette, és onnantól jazz standardé vált, ezért énekelhette el Madison Westwood is. A következő előadónk biztos képviselteti majd magát a szombati The Disco Bulin, erről részletesebben a programajánlóban, bár nem ezzel a dallal, Candy Staten-től a Young Hearts Run Free-t ismeri mindenki és szereti, ez teljesen rendben van egyébként így, de van neki egyéb olyan dala, aminek hangszerelése pont az a világ, amit mi is szeretünk játszani a The Disco Bulin, és egyébként meg jó, harmadrészt pedig kifejezetten rádióbarát. Szerintem itt a harmadik óra elején pont jó lesz a When You Wake Up Tomorrow című 79-es dala a Chance című albumáról.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Ezen a héten szombaton azok gyűlnek össze a Momlerojban, akik szeretnék felidézni, sőt újra megélni, milyen is volt az, amikor az ember még elmehetett egy nagybetűs diszkóba. Amikor az önfelett tánc és szórakozás volt a cél, nem a maga mutogatás meg a szelfizés. Amikor a zenéket komplett vonós, fúvos karral rögzítették, az analóg dob pedig olyat szólt, amilyenről a digitális álmodni sem mer, és amikor minden előadó külön karakter volt. A 70-es évek gazdag hangszerelésű klasszikusai mellé a két DJ, Suri és Jazz Kovács felfűzi még a legtáncolhatóbb diszkókat a 80-as, sőt a 90-es évekből is. Abbától a Village People-ig minden, ami diszkó, ezen a héten szombaton a Momlerojban, a The Disco Party sorozat 6. állomásán. Jövő kedden a klasszikus zene és a jazz találkozik a Temi Fővárosi Művelődési Házában, ahol jótékonysági koncertet ad a Sárik Péter trió. A klasszikusok jazzesen című esten jól ismert klasszikus művek kapnak új karaktert a jazz szabadságával és az improvizációval ötvözve. A Sárik Péter trió évek óta sikerrel dolgozza fel a klasszikus repertoár darabjait, miközben megőrzi az eredeti kompozíciók felismerhető világát. A formációban Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszusgitáron, Gálfi Attila pedig dobon játszik. A kétszeres fonogramdíjas együttes koncertjein a jazz mellett a pop és a rock energiája is megjelenik közvetlen, játékos előadásmóddal. A jövő keddi budapesti koncert egyben jótékonysági est is, ahogy említettem, ennek bevételével az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet munkáját támogatják a művészek, tehát Sárik Péter trió jövő kedden az FMH-ban. Pénteken rádiónk Happy Hours című műsora élőben jelentkezik a Mérleg utcai Mamazon Vibe Downtown Hotel szállodában található Funky Budapest Bistro és Bárból. Az adás, mint ahogy a stúdióból is mindig 16 és 19 óra között tart, aztán jöhet az este, 20 órától Jazz Kovács László gondoskodik a felhőtlen szórakozásról kicsit hangosabb zenékkel. Ezen a napon tehát a jazzy nem csak hallható, de látható is lesz. Koktélok, funky, jazzy és a jó hangulat garantált, de ha szeretnének eljönni, a részvételhez regisztráció szükséges.

0: a Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Döbrentei téren, az Attila út felé a külső sáv emiatt nem járható. Baleset miatt szintén korlátozásra kell számítani a 19. kerületben, a Csíki utcában, a Pozsonyi utcánál, emiatt a 93-as és a 93A autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti az Iker utca megállót. Sávlezárás nehezíti a haladást a Kerepesi úton kifelé az Albert és Sayi út előtt karbantartás miatt, így a Hungária körúttól araszolásra kell számítani. Útszűkületen kell áthajtani a 15. kerületben az Árvavár utcában, amit megnyitottak a Rákospalotai körvasútsornál, de tart a vízvezeték javítása. Nehezen járható a budai alsórakpart a Petőfi hídtól északi irányban, a Szabadság hídig, illetve a Zsigmond tér vonalától délfelé a Halász utcáig. A pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig ugyancsak egybefügg a sor, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig araszolásra kell számítani, ahogyan a Károly körúton is az Asztóriához közeledve. Varga Etele, BKK Info.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! Kissé felhős időnk van, a hőmérséklet napközben helyenként elérte a 19 Celsius fokos maximumot, miközben a szél 19 km per órás sebességű észak-nyugati lökésekkel kíséri a holnap hajnalban beköszöntő őszi napéj egyenlőséget. Estére gyorsan hűl a levegő, így a hazafelé útra mindenképpen javaslunk egy zárcipőt és egy sálat. A kalendárium szerint a csillagászati ősz előestéjén a régi gazdaságokban már számba vették és hálával ünnepelték a természet egész éves terményeit. Bár a mai délután ideális a sétákhoz, 2023-ban pont szeptember 22-én mértek rendkívüli meleget, amikor a hajnali minimum rekord is csak 19,9 fokig süllyedt. További kellemes napot kívánok!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. szeptember 22-én. Nézzük, mit érdemes még a mai nappal kapcsolatban megemlíteni. Már is mondom, 1-2-3 dolgot is szeretnék mondani önöknek. 1958. szeptember 22-én született Joan Jett, akinek legnagyobb sláger az I Love Rock and Roll lett, pedig az egy átdolgozás volt, és nem is saját dala. Eredetileg a The Arrows nevű zenekar játszotta még 75-ben. 2000-ben a Bone Thugs and Harmony nevű repzenekar egyik tagját, Flesh and Bone-t 10 év börtönre ítélték, mert egy AK-47-es géppisztollyal vett részt egy konfliktusban, és amúgy is visszaesőnek számított. Eredetileg 20 év nézett ki neki, ám ügyvédje sikeresen vitte le ezt 10-re, miután olyan bizonyítékokkal állt elő, melyekből kiderült, hogy a rapper bántalmazott gyermek volt. Ez volt 2000-ben. 1989-ben, 101 éves korában ezen a napon hagyott itt minket Irving Berlin, legendás zeneszerző. Mintegy 1500 dalt írt, köztük rengeteg standardet. Első sikere 1911-ből az Alexander's Ragtime Band, és bár halál évfordulóról nem szoktunk megemlékezni, főleg azok esetében nem, akik mondjuk túl korán mentek el, de úgy gondoljuk, hogy Irving Berlin kiszolgálta itt a földön az idejét, megadott nekünk mindent, amit megadhatott, és a 101 éves korral, főleg, hogyha eszünknél is lennénk, bármelyikünk kiegyezne. Szóval jöjjön a művész úr első nagy sikere 1911-ből, persze nem ő játszik, hanem Ray Charles, ez az Alexander's Ragtime Band.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat.
2: A régi pesti városfal.
3: Kisvárosfal múzeum. Visszamegyünk az 1400-as évekre, még a törökkor előtti időkre, amikor ez a pesti városfal Mátyás uralkodása idején megépült.
2: Hol van pontosan ez a pesti
3: A régi pesti városfal tulajdonképpen a mai Kiskörút helyén volt. Tehát, hogyha végig sétálunk a Kiskörúton, a Vámház körúttól a Múzeum körúton, az Asztóriáig, akkor ez volt a régi pesti városfalnak a nyomvonala, és ugye, ahogy a város elkezdett épülni és nőni, abroncsként fogta körbe a várost ez a városfal, tehát ezért is kellett lebontani, és ezért épült helyére a Kiskörút, és aztán terjeszkedett a város tovább. Ez egy olyan nagyon szép és régmúltba visszarepítő része a városnak, én nagyon szeretem ezt a Kiskörút környéket, és tényleg annyi helyen fel lehet fedezni a régi pesti városfalnak a nyomait. Ahogy mész például a Múzeum körúton, és benézel, akár a Magyar utca, vagy a Ferenci István utcát be is lehet nézni, és néha egy-egy épület sarkánál is kibukkan egy-egy középkori városfal, de ami nagyon izgalmas az, hogy be lehet menni egyik-másik lakóházba a Múzeum körúton, és ha a lakók kedvesek és beengednek, akkor a belső udvarban is megvan egy-egy ilyen városfal részlet, tehát nagyon-nagyon különleges.
2: Nagyon érdekes az is, mert egy dátumot is hoztál ezzel kapcsolatosan, hogy ki írtak róla először.
3: Igen, volt egy tudományos gyűjtemény nevű folyóirat, amely az indulásának évében 1817 őszén adott először hírt erről. Ez különben nagyon nagy dolog volt, hogy a hazai közönség olvashatott különböző tudományos területekről cikkeket, és az volt nagyon különleges benne, hogy mindez Pesten jelent meg, és magyarul. Ugye erről beszéltünk, hogy a német volt a hivatalos nyelv.
2: Mi állt ebben a cikkben?
3: Igazából maga a megfogalmazás, és maga az, hogy beemelte a köztudatba a régi pesti városfalat, ami önmagában nem tűnik olyan nagy dolognak, hiszen akkoriban nem épült még ennyire be a város, tehát az emberek együtt éltek ezzel a városfallal, tehát ez ott volt. Ne felejtsük, hogy ott volt például a kecskeméti kapu, tehát több olyan kapu is volt, amit csak később bontottak el. Sokkal inkább benne volt a köztudatban, de mégis ez a tudományos értekezés azért ezt jobban beemelte és jobban rögzítette. Ez egyes szakaszai teljesen szabadon álltak, például a Kálvin tér környékén. Most már ugye sokkal nehezebb megtalálni, igazán tudnunk kell, hogy mit keresünk és hol keresünk. Akkoriban azért ez nem volt ennyire nehéz.
2: Most hol láthatjuk, illetve milyen keretek között, hogyha mi magunktól nem találjuk?
3: Hogyha elindulunk, például a Bástya utcának a Veres Pálné utcai végén található játszótérre, hogyha ellátogatunk, akkor ott nagyon-nagyon szépen látszik. Be van építve a szomszédos falba a régi pesti városfal, és látszik a kőfal, látszanak még a lőrések is rajta, tehát ezt mindenképp érdemes megnézni. Aztán van egy nagyobb szakasz, a Magyar utca Kálvin tér felé eső végén, erről beszéltem a legelején, a koronaszálló parkolóházának az oldalában is, itt van egy emléktábla is, ami erre emlékeztet minket, illetve a Múzeum körút és a Magyar utca közötti H-sor néhány épületének a belső udvarába szintén, ha sikerül bejutnunk. Én néha figyelem, hogy nyitva van esetleg egy kapu, illetve vannak olyan épületek, ahol nagyon kedvesen a kapuba vágtak egy kis lyukat, és be lehet kukucskálni, és lehet látni. Tehát még csak nyitvaság kell legyen az ajtó vagy a kapu, hanem be lehet nézni a belső udvarokra.
2: Milyen múzeum kapcsolódik?
3: A Királyi Pál utca 13B szám alatt van egy kis városfal múzeum. Ez is része volt a régi pesti városfalnak, ugye, ahogy beépült a környező házak falába. Tehát ez egy olyan bemutató hely, bemutató terem, ahol kulcsra zárt kis szobácska van, ennek a kulcsát el kell kérni a szemközti cégtől, akik városi sétákat szerveznek, és onnan tudják kinyitni, tehát nincs egy állandóan jelenlévő személyzet, de mindenképpen, ha arra járunk, érdemes oda ellátogatni. Egyik oldalon egy tűzfal van, másik oldalon pedig beépített városfal, de egy igazi időutazás. Nagyon szép régi metszetek mutatják meg, hogy milyen volt régi pesti városfal, tehát egy igazi időutazás, ami több mint 500 évvel korábbra visz minket vissza.
2: Ez a városfal múzeum mindig méltóan kezelték?
3: Nem, azért ennek is voltak olyan időszakai, amikor például a 2000-es évek környékén teljesen méltatlan állapotok uralkodtak már, olyan volt, mint egy lomtár igazából, és aztán néhány évvel ezelőtt felújították, és most már, ahogy mondtam, ott vannak ezek a régi metszetek, még mindig lehetne rajta javítani. Én nagyon örülnék, hogyha ez állandóan nyitva lenne, hogyha mondjuk kettől vasárnapig, ahogy a legtöbb múzeum látogatható lenne, de érjük be annyival, hogyha arra járunk, akkor el tudjuk kérni a kulcsot, be lehet menni és meg lehet figyelni ezt a nagyon szép részét, nagyon régi, nagymúltú részét a városnak.
2: Köszönöm.